0: i srce grčke na webu.
1: Görögország civilből egyenesen az internet központjába.